Veszíteni kell csupán a pályát, jobb esetben mindkét fél idő. Nem is olyan nagy dolog a foci, egyet nem tudok még Flórikán, hogy kerül a háló.

Feszíteni kell csupán a pályát, jobb esetben, mint két fél idő. Nem is olyan nagy dolog a foci, egyet nem tudok még Flórikán. Hogy